Bajak. Good. Lojak. Mojak. Bajak. Lojak. Mojak. Bajak. Lojak. Mojak. Bajak. Lojak.